0: Embertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testületelnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében.
1: Időjárás jelentés.
0: Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: de van!
1: Egy óra múlva sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Sommer Orsolya, a testületelnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
4: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
3: Hát ami persze. Neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a Jóisten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
4: Tehát saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda. Ne. Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
3: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
4: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
3: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el, mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
4: Tehát azt, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezed
3: Jézus
4: most.
3: Jézus hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja, oh, én most a vizen járok, és rögtön elkezdett süllyedni, és kiáltott, hogy jaj, ments meg. De hát egyébként, amíg nem zökkent ki belőle, addig benne volt.
4: Pontosan, amíg kapcsolódott, és amíg hitt, természetesen akkor, amikor a halászok jártak a vízen, az csodanak tűnt nekik.
3: Na, Laci, mit mondasz?
5: Hát illetve ez a hit, mert azért esett le hirtelen, mert a
3: hite
5: így kiugrott belőle.
3: Igen.
4: Tehát kételkedés.
5: Viszont
4: volt.
5: Jézus elmondta nekik, de a tanítványok is azt mondta, hogy ha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, hogy menjen odébb, és oda menne, illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
3: De egyébként úgy, más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
4: Mert hogy jöjjön az eső?
3: Hát igen, jött.
4: És az csoda?
3: Hát, neked
5: hát annak idején nem, esőre sokkal több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
3: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
5: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
3: Mármi csoda?
4: A csoda.
5: Ezért kapunk. Igen.
3: Hogy erősíti.
4: Azért kapunk
5: csodákat. Hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam terve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek. Ezt saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokban.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn.
2: Na, hát
1: csak
2: igaz.
1: A 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn.
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig, akkor mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de
3: ezt,
1: honnan tudjuk, hogy mit kell betartsunk?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek felle barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor. Lukács 6:27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk. Nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről, nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, de csak szeretettel javítani.
2: Na, de mégis megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magába néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
1: valakit. És minden
2: valakit.
1: Mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hej, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sántít.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, és hát, talán egyik sem megfelelő és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűn. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűn.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert a saját a magunk is eldönthetjük azt,
2: nem
1: hogy
2: dönthetjük.
1: Én...
2: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami nincs nem... leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: lepődni.
2: Igen,
1: hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem mindenképp.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélem. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani vagy mulatságoskodni,
3: viccelni például.
1: Viccelni azt lehet. Ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom, mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét
3: hát
2: arra, hogy...
3: Így van, hogy meg tudjak gyógyulni, mondjuk. Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szavas.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy... És akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága által, amivel meggyógyulsz.
3: Ja, na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja
2: azt
3: nekem,
2: fogja mondani,
3: Szabolcs,
2: hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy
2: és
3: ott
2: akkor...
3: van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs, ezt hát, beveszi,
2: igen.
3: Már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, mert, és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A más gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a
3: hát akkor
2: gyógyszer.
3: Hazugság.
2: Akkor a zsidó testvérek tényleg jót hát mondtak, nem, hogy azt mondták, hogy lehet...
1: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
3: Hát de valahogy csűrjük, csavarjuk, igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
1: De sokszor az igazság is problémát okoz.
3: Az biztos.
2: Nem? Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy hogyan...
3: Hogy kellene ezt csinálni. Hát talán úgy, ahogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni.

0: Hát a szeretet
1: az azt jelenti, a hogy szeretet. A másik testvéremmel együtt megoldjuk.
0: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
1: így
0: akkor
1: van,
0: most ezt
1: van.
0: Az előző hát gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
1: Hát ez na a jó, lélek köszönöm. Gyümölcse. A szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
0: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igaziból harag, kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébredés, egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, ez az aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel
2: eddig. Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.

0: tekintem.
1: A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
2: Bízni kell Isten ítéletében. Na. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd eli. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik. Majd később, így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én András néz. Én nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, igen. És nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta 7-szer, gondolj bele, naponta 7-szer jön valaki, de megbánja mind a 7-szer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam, András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már, és András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy 7-szer,
2: 77-szer. Mindez, igen. Akkor...
1: Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés megbánja. Van az, hogy az a ha.
1: Az a ha.
2: Ha megbánja.
1: És ha
2: akkor
1: nem...
2: is meg kell bocsátani.
1: Ha nem bánja.
2: Az én elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát hát, hogy... legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
2: Miért nem bibliai?
1: Hát hogyha én nem adok több alkalmat, akkor már...
2: Az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Hmm. Tehát kitérek előle.
1: Ja, értem, én értem, de mondjuk ő
2: tehát
1: utána
2: vagy
1: megy.
2: Kitérek, vagy elfogadom úgy, ahogyan
1: szenvedjétek
2: van.
1: El egymást, akkor visszaugrok
2: akkor
1: egy korábban.
2: Akkor elszenvedem, ugye? Vagy megváltoztatom.
1: Magadat,
2: ez a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
2: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magam?
2: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
2: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
1: mondjuk,
2: mi történik.
1: Igazad van egyébként.
2: Attól mert... még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem, helyes.
2: hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
2: erre. De attól még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
2: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
2: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod, vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
1: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangéliuma 18. fejezet 22. vers. Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
2: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hát akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: Gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat. Mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de ennek kétfajta lehetőség van ebben az esetben. Az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egészben, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál.
1: Vagy
0: és
1: pedig...
0: van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És onnan megy és átölel.
0: És akkor azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsátanunk.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem. Hanem, hogy nem ítélkezem, az a megbocsátás, az azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha.
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Tehát,
0: hogy kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így.
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Ejha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: védkezünk. Ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen védkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.
1: Hát igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én?
1: Ez a test, vagy pont, vagyok. Hogy nem a test. És akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
2: Ez nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés. Nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
2: De nem, itt nem a testről van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó ugye, esetben. Hogyha,
2: de különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
2: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszassága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
2: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
2: De.
1: Az egy emberi
2: csak egy másik,
1: döntés,
2: nem? Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát a lélek által?
2: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
2: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem, hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
2: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt jelen. Volt, igen, valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
2: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
2: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így...
1: Nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élv hajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
2: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de ugye milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja. Hát soha. Vagyis, hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van, az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: A lelki, nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a jó Istentől. És nem, mintha most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan. A mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát, mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként, ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem, sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a jó Istennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a jó Istentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcsal véghez vigye azt, amit Szabolcsal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, ő neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám.
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és
2: meg,
1: akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem. Hogy olyan szerettel tudjak lenni ezt. 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de ezt szeretjük, hát. Ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és igen. Akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem.
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni.
3: Hát mosolygok mindenkinek, örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Szenvedsz.
3: Ó, Szabolcs papa, kevert nektek egy teát, gyertek ide.
0: Feldobod a hangulatot az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, amíg szüksége a világnak. Illetve amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van, idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a jó Istennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért
2: így.
1: Vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem kell Istent játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy de jó nem. Lesz már tehát... majd, ha vége lesz. Hanem most itt
0: nem,
1: vagyunk.
0: Hiába,
1: most...
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem már szép. Hát az, hogy várja, hogy egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman.
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott. Oké. És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. Na, jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a jó Isten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt, innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Schummer Orsolya a testületelnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében.
0: Időjárás jelentés.
1: Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. I have a dream. One day.

kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk a kezem s kezed közé.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MVM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testületelnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ja, aha, minden változik.

0: kapcsolunk a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolok a véremben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Schiller. Auf deine Hüpfe muss ich gehen.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Tekei és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
2: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva körmendi együttér alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
1: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Tánc Együttes és a Béri Balog Ádám Tánc Együttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Tekei és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A halogy és a csákánydoroszló teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, Már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
0: Sporthírek.
1: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MASZT 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-jével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
0: Időjárás jelentés.
1: Már gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. A Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak, később a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
5: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no.

chance just to touch your hand

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. Szeptemberben is Görmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. A tanévkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Görmend környékén maradt egy fehér gólya, Pogács Monika információi következnek.
2: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Görmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Görmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
1: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Görmendi Kastély mozi pénteken, közölte a Görmendi Kulturális Központ. A Kastély mozi záró vetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler Szombathely üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
0: Sporthírek.
1: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Már gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. A Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak, később a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek, a

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Please.

a számban.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági célra a szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
2: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva körmendi együttért alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
1: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A halogy és a csákánydoroszló teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, Már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
0: Sporthírek.
1: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MASZT 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-jével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
0: Időjárás jelentés.
1: Már gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. A Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak, később a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanépkezdés miatt. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanépkezdés miatt. A tanépkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya, Fogács Mónika információi következnek.
2: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Körmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Körmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
1: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Körmendi Kastélymozi pénteken, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Kastélymozi záróvetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler szombathelyi üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től. Jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvívője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított, a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
0: Sporthírek.
1: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Már gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. A Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak, később a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend FM.
1: Görmend FM.
0: Görmend FM.
1: A város rádiója.
0: A város rádiója.
2: Mégis így érzed magad teljesen egésznek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Tekely és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági célra a szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
2: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva körmendi együttért alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
1: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Tekely és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A halogy és a csákánydoroszló teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, Már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
0: Sporthírek.
1: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MASZT 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-jével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
0: Időjárás jelentés.
1: Már gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. A Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak, később a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanétkezdés miatt. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. A tanévkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya, Fogács Mónika információi következnek.
2: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Körmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Körmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
1: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Körmendi Kastélymozi pénteken, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Kastélymozi záróvetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler szombathelyi üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től. Jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított, a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
0: Sporthírek.
1: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Már gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. A Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak, később a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódás nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én, kedden, 18 órától jógával várja Dakos Solymosi Anikó a vendégeket. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-ától 6-áig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredmény hirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Ólá Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az ősz itt Körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
4: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva körmendi együttért alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmadrész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
3: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a Körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget Halugyon. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A Halugy és a Csákánydoroszló Teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
0: Sporthírek.
3: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MAST 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-jével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
0: Időjárás jelentés.
3: Már gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. A Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak, később a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Szintetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem minden.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanétkezdés miatt. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanétkezdés miatt. A tanétkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya, Pogács Mónika információi következnek.
2: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Körmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Körmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a délfelé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
1: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Körmendi Kastélymozi pénteken, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Kastélymozi záróvetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler szombathelyi üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki, az első tanévüknek írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től. Jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvívője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta a rendőrség vezetése, ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított, a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
0: Sporthírek.
1: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Már gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik az északnyugati szél. A Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső, záporok előfordulhatnak, később a napsütés veszi át a főszerepet, csökken a felhőzet, a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Játfolytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír késztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek

0: Ünnepeinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobion.hu.
1: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hang.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
2: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg az pedig el lesz osztva körmendi együttér alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abba volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
1: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a Vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a Körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A halogy és a csákánydoroszló Teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontotta a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, Már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
0: Sporthírek.
1: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MAZT 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-jével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend FM. Görmend FM. Görmend FM. A város rádiója. A város rádiója.
1: Nem kell a pompa, a harsány ígéret.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a

0: Rácznyelvstúdióval. Rácznyelvstúdió.com.
1: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Hey, come back.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
1: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
2: Természetesen. Szeptember 1-én, kedden 18 órától jogával várja Dakos Solymosi Anikó a vendég. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
1: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
2: Így van. Szeptember 3-ától 6-áig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredmény hirdetéssel zárul majd.
1: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
2: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Ólá Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
1: Remekül és változatos programokkal indul tehát az ősz itt Körmenden a Muse-ban.
2: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. A tanévkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya, Fogács Monika információi következnek.
4: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Körmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A körmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
3: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Körmendi Kastély mozi pénteken, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Kastély mozi záróvetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler szombathelyi üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től. Jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta a rendőrség vezetése, ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
0: Sporthírek.
3: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

98.8. Rád hangolva. Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: just what you get.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
3: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg az pedig el lesz osztva körmendi együttért alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
2: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a Körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A halogy és a csákánydoroszló teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
1: Sporthírek.
2: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MAST 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-jével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ahol életre kell a magyar, tetre kell a magyar történelem. Látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.

0: Ébensült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: És most
0: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Támogatva.

años vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy. Minden éjjel erre jársz, én meg mindig megcsodálom.

0: Látom el.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Véget ért a nyár, de nem a Muse Fun and Wellness Parkban. A körmendi létesítmény egy különleges akcióval készült az iskola kezdésre. Ennek részleteit is hallhatjuk most Dercsényi Orsi programigazgatótól.
3: Szeretnénk egy kicsit vidámabbá tenni a tanév első hetét, ezért augusztus 31 és szeptember 6-a között megrendezzük a gyermekek hetét. Ebben az időszakban minden 18 év alatti gyermek számára ingyenes a belépés a Muse Fun and Wellness Parkba. Úgy gondoljuk, hogy a becsengetés mellett még bőven elfér egy kis csobbanás és közös családi kikapcsolódás is.
2: A jól megszokott, nagyon kellemes kikapcsolódás nyújtó programok közül is számíthatunk néhányra?
3: Természetesen. Szeptember 1-én, kedden 18 órától jogával várja Dakos Solymosi Anikol vendég. Jó idő esetén a Zenkertben tartjuk meg az órát, kedvezőtlen időjárás esetén pedig az Ideám teremben. A program nem csak hotel vendégeknek szól, várjuk külsős vendégeinket is. Ez egy igazán kellemes módja annak, hogy egy kis nyugalommal és feltöltődéssel indítsuk az őszi időszakot.
2: Ráadásul a szeptember egy nagyszabású, hétvégi eseménnyel indul a Muse-ban.
3: Így van. Szeptember 3-ától 6-áig 4 napon keresztül egy nemzetközi szauna verseny zajlik majd nálunk. Az eseményhez természetesen esti programok is kapcsolódnak. Csütörtökön Horváth Tamás csúta gondoskodik a hangulatról, pénteken pedig DJ Kónya zenél egészen éjfélig. A verseny vasárnap este az eredmény hirdetéssel zárul majd.
2: Egy koncerttel egybekötött vacsorát szintén meghirdettetek erre a hétre.
3: Szeptember 4-én pénteken 20 órától Ólá Gergő érkezik a Muse Lounge-ba. Azok a vendégek, akik nálunk vacsoráznak, a koncertet díjmentesen élvezhetik, akik kizárólag a koncertre szeretnének érkezni, 8000 forintos belépőjegyet válthatnak, amelyhez welcome drinket is adunk. Érdemes előre regisztrálni, vagy asztalt foglalni, mert egy igazán hangulatos, különleges estére számítunk.
2: Remekül és változatos programokkal indul tehát az ősz itt Körmenden a Muse-ban.
3: Pontosan! Jó iskola kezdést, sok sikert és rengeteg élményt kívánunk minden gyermeknek. A tanulás mellett pedig maradjon idő a pihenésre, a családra, és persze egy jó nagy csobbanásra is. Szeretettel várunk mindenkit a Muse-ban.
2: Dercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness programigazgatójával beszélgettünk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. A tanévkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya, Fogács Mónika információi következnek.
5: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Körmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Körmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
4: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Körmendi Kastélymozi pénteken, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Kastélymozi záróvetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler szombathelyi üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től. Jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta a rendőrség vezetése, ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
1: Sporthírek.
4: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
1: Időjárás jelentés.
4: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fő biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget Halogyon. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
2: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva körmendi együttért alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
1: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Teke és búcsúi bál is várja a közönséget Halogyon. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A Halogy és a Csákánydoroszló Teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, Már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
0: Sporthírek.
1: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MASZT 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-jével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

de ma vie, plus jamais.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok, csak ahogy a feneket tekerted letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakod?

Este pingvinek bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. A tanévkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya, Pogács Monika információi következnek.
2: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Körmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Körmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
1: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Körmendi Kastély mozi pénteken, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Kastély mozi záróvetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler Szombathely üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től. Jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított, a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
0: Sporthírek.
1: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Íze a számban, egy szexbomba édes testen.

soul.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Tekely és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági célra szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
2: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva egy körmendi együttér alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
1: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a Körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Tekely és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A halogy és a csákánydoroszló teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, Már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
0: Sporthírek.
1: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MASZT 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-jével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. TV, a man dressed in black says the tensions in waters are rising.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanétkezdés miatt. Szeptemberben is Görmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanétkezdés miatt. A tanétkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Görmend környékén maradt egy fehér gólya, Pogács Monika információi következnek.
2: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Görmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Görmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
1: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Görmendi Kastély mozi pénteken, közölte a Görmendi Kulturális Központ. A Kastély mozi záró vetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler Szombathelyi üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, tolltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től. Jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta a rendőrség vezetése, ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított, a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
0: Sporthírek.
1: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Mai műsorunkban a mentális egészség témáját is érintjük majd interjú alanyommal. Magazinunkban arról szólunk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. A tervek szerint 2026. szeptemberében induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye. Közölték közösségi oldalukon. A foglalkozásokat a szakszolgálat Körmendi tagintézményében tartják, egy-egy alkalom időtartama 45 perc. A terápiákon való részvétel ingyenes. Az intézmény arra kéri a szülőket, hogy a lehetőséggel kapcsolatban bizalommal keressék a szakembereket. Érdeklődni a 0620 337 66 65-ös telefonszámon, illetve a körmend.szakszolgalat@gmail.com e-mail címen lehet. Lakosiné Dobronics Zsuzsa, intézményvezetővel beszélgettem mindenről, és egy kicsit dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységét, szolgáltatásait is. Az egészség magazin adását hallják tehát itt a 99.8-on Körmend rádióján. A műsorhoz kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Mai műsorunkban a mentális egészség témáját is érintjük majd interjú alanyommal. Magazinunkban arról szólunk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. A tervek szerint 2026. szeptemberében induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye, közölték közösségi oldalukon. A foglalkozásokat a Szakszolgálat Körmendi tagintézményében tartják, egy-egy alkalom időtartama 45 perc. A terápiákon való részvétel ingyenes. Az intézmény arra kéri a szülőket, hogy a lehetőséggel kapcsolatban bizalommal keressék a szakembereket. Érdeklődni a 0620 337 66 65-ös telefonszámon, illetve a körment.szakszolgálat@gmail.com e-mail címen lehet. Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézmény vezetővel beszélgettem mindenről, és egy kicsit dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységét, szolgáltatásait is. Ahogy elindult a szeptemberi új tanév, 2-től az iskolák kinyitották a kapuikat, de ezzel párhuzamosan, sőt már augusztusban lehetett olvasni a lehetőségekről, amiben a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye állna a családok, a kisgyermekek, óvodások, iskolások fejlesztése érdekében a családok mellé. Sok plakát készült. Abban egyeztünk meg Lakosiné Dobronics Zsuzsa tagintézmény vezetővel, hogy beszélünk ezeknek a plakátoknak az üzenetéről, tartalmáról, kinyitjuk még jobban a lehetőséget így az információk által is a jelentkezésekhez. Úgyhogy kezdjünk is bele, tagintézmény vezetőasszony, ezeknek az ismertetésébe. Mi mindenre jelentkezhetnek a körmendiek?
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és akkor már mondanám is a mesezenét. A mesezene az 5 éves gyerekek szűrése során a logopédusok ajánlásával vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akiknek mondjuk a nyelvi képesség vagy az olvasás-írás készültség területén tapasztalnak a logopédusok elmaradást, ugyanis ez a terápia, ez egy élménypedagógiai módszer, és ennek a során tulajdonképpen az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlen alapokat kapják meg a gyerekek. Van már visszajelzésünk így az iskolában lépőktől is, hogy nagyon hasznos volt, mert hogy a terápia során tulajdonképpen olyan készségeket fejlesztenek a kolléganők, néhányat emelnék ki közülük, tehát részegész viszony, tájékozódás, serialitás, memóriaterületek, figyelem, szókincs, beszédbeliség, és ezáltal tulajdonképpen megkönnyítjük az iskola kezdést. Ez a mesezeneterápia. Aztán lehetőség van jelentkezni ugyanígy az 5 éves nagycsoportos gyerekek számára, ez pedig az ügyes iskolás leszel. Ez, tehát mi ugye tudjuk, hogy minden szülő szeretné, hogy gyermeke maga biztosan felkészülten kezdje az iskolát. Itt pedig a kolléganők, gyógypedagógusok ezt célozzák meg, kis létszámú csoportokban játékos fejlesztés történik. Ez is élményközpontú, nagyon szeretik a gyerekek, és ezzel kapcsolatosan is nagyon jó tapasztalat. Vannak visszajelzéseink.
2: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen

0: Ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket a Körmendi Pedagógiai Szakszolgálatnál. A tervek szerint 2026. szeptemberében induló terápiás foglalkozásokra várja a jelentkezőket a Vasvár megyei Pedagógiai Szakszolgálat Körmendi tagintézménye, közölték közösségi oldalukon. A foglalkozásokat a Szakszolgálat Körmendi tagintézményében tartják, egy-egy alkalom időtartama 45 perc. A terápiákon való részvétel ingyenes. Az intézmény arra kéri a szülőket, hogy a lehetőséggel kapcsolatban bizalommal keressék a szakembereket. Érdeklődni a 0620 337 66 65-ös telefonszámon, illetve a körment.szakszolgálat@gmail.com e-mail címen lehet. Lakosiné Dobronics Zsuzsa, tagintézmény vezetővel beszélgettem mindenről, és egy kicsit dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységet, szolgáltatásait is.
1: Aztán a DSIT terápia, ez tulajdonképpen a dinamikus szenzoros integrációs terápia rövidítése, és a plakáton is jól látható, hogy milyen eszközökkel, milyen fejlesztő eszközökkel történik a fejlesztés. Itt tudnivaló az, hogy a tapintás egyensúly érzékelés ingerlésén keresztül egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre jutnak a gyerekek, ez is, mint mindegyik terápiánk, egy állapotfelmérést követően vehető igénybe. Tehát a plakátokon látható központi számunkon jelentkezik a szülő, titkárunk felveszi az adatokat, és a szakember hívja vissza a szülőt, egyeztet időpontot, és a szakember dönti el azt a jogosultságot, amivel aztán majd a terápiába bekapcsolódhat a kisgyermek. Következő plakátok a pszichológusok plakátjai lesznek. Két plakátunk is megjelent, az egyik az serdülő ismereti csoport, két korosztály számára, 13-15 és 16-18 éves tanulók számára hirdettük meg. Ez újdonság ebben a tanévben, ez az önismereti csoport, és itt tulajdonképpen kreatív technikákkal alkotások fognak majd készülni, úgyhogy itt is a központi számunkon várjuk a bejelentkezőket. A szorongás oldó csoport a másik pszichológiai terápia, ebben már több éves tapasztalatunk van, nagyon jó visszajelzéseket kap. Ez hetente csütörtökönként fog indulni, és itt is tulajdonképpen a pszichológusok szorongásoldó technikákat tanítanak meg játékosan a tanulók számára, társas készségeket fejlesztenek, és itt is már vannak jó tapasztalatok, visszajelzések az eddigi csoportokból.
0: Jelentkezési határidők vannak-e?
1: Igen. Szeptember 18-áig várjuk a bejelentkezőket, ugyanis tanévben dolgozunk, és miután már feltöltöttük, hogy az óráinkat, akkor további jelentkezőket maximum várólistára tudunk venni, és próbáljuk őket is majd behívni, de általában ezek a csoportok meghatározott létszámmal, meghatározott időben zajlanak, úgyhogy igyekszünk így a családok rendelkezésére állni. Aztán nem tudom, hogy mondhatom-e még, ez egy másik korosztályt céloz meg, egy ilyen plakátunk is megjelent, hogy Terefere eszmecsere. Ez egy olyan szülőcsoport, ami a 2-4 éves korosztály számára készült abban az esetben, hogyha a beszéd nem indult még meg. Itt is hangsúlyoznám, illetve többi csoportunk esetében is hangsúlyoznám az együttműködést a védőnőkkel, gyerekorvosokkal, hiszen már nagyon jól működik az, hogy ők jelzik a szülő fele, és akkor a szülő bejelentkezik hozzánk. Itt, tehát ebben a témában járjuk körbe ezeket a problémákat, ami a szülő számára kérdést jelenthet, hogyha nem indult meg a kisgyermek beszéde, a pszichológus logopédus vezetésével, miközben a kisgyerekek pedig foglalkozáson vesznek részt, logopédus és gyógypedagógiai asszisztens vezetésével.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Lakusiné Dobroni Zsuzsa, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője a műsor vendége, akivel arról beszélgettünk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket, családokat, óvodás és kisiskolás korúakat, de ajánlanak foglalkozásokat az általános és középiskolás korosztálynak is. Hol történnek ezek a foglalkozások, és milyen időtartamban?
2: Két helyszínünk van, a Bartók, hát így a nem is tudom, hogy nevezem, a Bartóki Óvi kiugró kis épület részében van az ügyvitelőhelyünk, és a Somogyi Béla iskolának a második emeletén is vannak a termeink, ott is zajlanak terápiák, úgyhogy ezt minden plakátunkon jelezzük is, hogy majd melyik helyszínünkön fog sor kerülni a csoportoknak a szerveződésére, úgyhogy két helyszínünk van, ahol még a Somogyi iskolának a második emeletén van még az ambuláns logopédiánk is. Az is ismert már így a szülők számára.
1: A költségekről is beszéljünk.
2: Természetesen ezek ingyenesek, hiszen mi is ugyanúgy, ahogy az iskolák, nem kérünk az ellátásainkért pénzt.
1: Nagyon sok rétű és nagyon minden igényterületet lefedő ajánlatokat hallottunk minden az iskolával érintett és óvodával érintett családok generációját lefedi, megszólítja, segíti. Egy kicsit, ha már így beszélünk az önök kínálatáról, akkor beszéljünk magáról a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményéről is, mi a küldetése, kik dolgoznak itt, egy kicsit ismertessen meg önökkel bennünket.
2: Rendben. Ugye az egyik legjelentősebb nevelési szintér a család, ez biztosítja a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges feltételeket, így a munkánk során nagyon nagy hangsúlyt fordítunk a családoknak a komplex megsegítésére, és azok a plakátok, amik megjelentek, ezek a nevelési tanácsadás ellátásunk keretében valósulnak meg. Különböző szakfelelők, adatellátási területeink vannak még ezen kívül, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás. Itt hangsúlyoznám ismét a védőnök, gyermekorvosok szerepét, hogy nagyon jó az együttműködésünk, hogy ezt a szakfeladat ellátást évek óta, hosszú évek óta már tudjuk itt Körmenden biztosítani. A logopédiai ellátásról azt lehet tudni, hogy logopédusaink a járás minden intézményébe, óvodájába kijutnak, és ott történik a logopédiai fejlesztés. Nagy öröm számunkra, hogy most már a második tanévtől gyógytestnevelőnk is van, aki szintén a járás iskoláiban végzi ezt a feladatot, hiszen mi a körmendi járás területén élők érhetik el a szolgáltatásainkat, nem csak Körmendre korlátozódik, és hát akkor mondanám konkrétan, hogy gyógypedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógiai asszisztens, gyógytornász, gyógytestnevelő, titkár végzik feladatait egy nagyon jó szakmai gárdával, most már évek óta, úgyhogy forduljanak hozzánk a szülők bizalommal, igyekszünk a segítségükre lenni.

Lakosiné Dobroni Zsuzsa, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője a műsor vendége, akivel arról beszélgettünk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket, családokat, óvodás és kisiskolás korúakat, de ajánlanak foglalkozásokat az általános és középiskolás korosztálynak is. Számukra elsősorban a mentális egészség védelme helyreállítása, a szorongás csökkentés a cél. Lakosiné Dobroni Zsuzsa, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője a műsor vendége. A tagintézmény vezetővel egy kicsit dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységét, szolgáltatásait is. Azért is fontos, hiányos, hiánypótló és egyszerűen megkerülhetetlen az

0: véges, tehát így, ahogy mondja, nagyon sok problémával jelentkeznek hozzánk, és hogy valóban még akár több szakember is szükségeltetne, de igazán tehát így, ahogy mondja, mi teljes létszámmal tudunk működni, és ez nagyon nagy öröm. Így a számunkra.
1: Egyébként tudom, hogy ez többnapos konferenciák témája is lehetne, amit én most kérdezek, csak mégis azért véleményére is kíváncsi lennék, hogy ön és önök látják, hogy így az utóbbi években, mondjuk évtizedet tekintve egyre több problémás eset keletkezik, vagy inkább a szűrés miatt fedeződnek úgymond föl ezek az esetek?
0: Is. Tehát nyilván, hogy hozza magával ez a kütyüzés, hogy a gyerekek nagyon egy kicsi életkorban már elkezdik a telefon minden számítógép használatát, és ez hozott egy ilyen generációs problémát is nyilván, tehát oka az oki háttér lehet, illetve így, ahogy mondja, tehát nagy hangsúlyt fektetünk a szűrésekre is, és hogy minél hamarabb, minél korai életkorban hozzánk kerülhessenek a gyerekek, hogy biztosítani tudjuk számukra a fejlesztést, de nyilván az látható, hogy növekszik a problémás gyerekeknek a száma.
1: Egyébként az önök szolgáltatásai, vagy egyáltalán önökről tudni, vannak webes felületek, online felületek?
0: Van egy weboldalunk, amin általános tájékoztatást adunk, és a Facebook oldalunkon pedig az aktuális szolgáltatásaink érhetők el, illetve igyekszünk még az iskolai krétán keresztül is a szülőkhöz eljutni, és krétaüzenetekben, az iskolák segítségével krétaüzenetekben ugyanezeket az plakátjainkat, ellátásainkat elérhetővé tenni. Tehát köszönjük itt a rádiónak is, hogy minél több szülőhöz eljutnak az ellátásaink lehetőségei, úgyhogy ez a két felületünk van, weboldal és a Facebook oldal. Ugyanígy nevünk alapján találnak ránk. Mindig lesz egy szem.

0: Lakusné Dobroni Zsuzsa, a Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője a műsor vendége, akivel arról beszélgettünk, ingyenes foglalkozásokra, terápiákra várják a jelentkezőket, családokat, óvodás és kisiskolás korúakat, de ajánlanak foglalkozásokat az általános és középiskolás korosztálynak is. Számukra elsősorban a mentális egészség védelme helyreállítása, a szorongás csökkentés a cél. Lakusné Dobroni Zsuzsa, Vasvár megyei pedagógiai szakszolgálat Körmendi tagintézményének vezetője a műsor vendége. A tagintézmény vezetővel egy kicsit dióhéjban összefoglaltuk a szakszolgálat családokat, gyermekeket segítő tevékenységét, szolgáltatásait is.
1: Szolgáltatásokról, szakemberekről, fejlesztő szakemberekről beszélünk. 1000 kérdése van az embernek. Remélem, hogy tényleg ezeket a beszélgetéseket tudjuk a későbbiekben folytatni kisebb részterületekre is lebontva, de most így lassan zárásul annyi érdekelne még, hogy ez a sok befektetett energia, fejlesztés, képzés, hogy van-e kézzelfogható eredményességi mérő?
2: Nyilván van egy bemenet, amikor van egy állapotfelmérés, és bekerül a terápiába a kisgyermek, a tanuló, és aztán van egy kimenet, amikor ezek a terápiák véget érnek. Különböző, tehát a gyógypedagógusoknak különböző mérési eszközei vannak erre, amivel ezt tudják, illetve a szülők fele az elégedettségi képdőívek, amik szintén a weboldalunkon találhatók, és abból is kapunk ugye visszajelzést, hogy mennyire voltak eredményesek a terápiáink, úgyhogy fontos számunkra is fontos az, hogy tényleg lássuk a munkánknak az eredményét, és ez mérhető is, igen. És amúgy a szakemberektől is óvodák, óvónők jelzik vissza a számunkra azt, hogy a fejlesztések milyen látványosak voltak mondjuk egy tanév során.
1: És ez is területe válogatja, vagy hogy van ez, hogy amikor egy fejlesztést mondjuk befejezetnek tekintenek, az úgy véglegesen befejezett tud lenni, vagy pedig szinten tartó foglalkozásokra járni kell?
2: Tulajdonképpen, hogyha egy tanév alatt mondjuk egy logopédiai esetre gondolva nem tisztult a gyermek beszéde, akkor a logopédus javasolja annak a folytatását, így azt is hangsúlyozzuk ilyenkor, hogy az iskolában is ugyan első osztályban még elérhető ambulánsan a logopédia, de mindig hangsúlyozzuk az otthoni gyakorlásnak a szerepét. Tehát a szakember megtanítja bármelyik szakemberről legyen is szó a terápiák során, azokat a mozdanatokat, azokat a feladatokat megtanítja a gyerek számára, és akkor ezt otthon a szülő szükséges, hogy gyakorolja. Illetve már, hogyha az a tanuló olyan életkorban van, mondjuk egy nyelvlőkéses terápia esetében, akkor annak a tanulónak már azt a napi pár perces gyakorlást bele kell saját maga, tehát kell, hogy már erre odafigyeljen, és azt a pár perces gyakorlást megtegye. De tovább megyek ugyanígy a gyógytestnevelés esetében is, hogy amikor különböző deformitások esetében azok a gyakorlatok, amit a gyógytestnevelő órán megtanít, ez szükséges otthon is pár percben gyakorolni, hiszen csak így lehet ez eredményes.
1: Köszönöm szépen Lakusné Dobroni Zsuzsának a beszélgetést, az interjút, és akkor nincs más hátra, mint hogy zárásul még megerősítsük, hogy szeptember 18-áig várják a jelentkezéseket.
2: Így van, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

A magazin végén szinte lehetetlen dologra vállalkozom, dióhéjban összefoglalni a Körmendi Szakszolgálat által ovisoknak, kisiskolásoknak, felsősöknek, középiskolásoknak és nem utolsó sorban szülőknek ajánlott a közeljövőben induló foglalkozásait, terápiáit, szolgáltatásait. A felsorolás végén egy pozitív visszajelzésből is idézek majd, amelyet a szakszolgálat közösségi oldalán olvastam, és azt hiszem egyfajta jelképes minőségbiztosításként fémjelzi a körmendi szakemberek áldozatos és eredményes munkáját, amit a gyermekek fejlesztése érdekében végeznek. Nézzük akkor az ősztől induló lehetőségeket, elsőként a szülőket is bevonó foglalkozásokról. Terefere eszmecsere szülőcsoport. Ez egy 6-8 alkalmas szülőcsoport, és vele párhuzamosan beszédindító csoport is indul. Helyszín a pedagógiai szakszolgálat Bartók Béla utca 9-es számú épülete. Tervezett időpontja keddenként 8-45-ig. A szülőcsoportokat Csáki Helga Katalin pszichológus és Lakosiné Dobroni Zsuzsa logopédus vezeti. A beszédindító csoportot vezeti Mogyorosi Andrea logopédus, Baján Mónika gyógypedagógiai asszisztens. Nézzünk egy másik ajánlatot. Szorongásoldó csoport két életkorban, időpontok hetente csütörtökönként 15:30-tól. A csoportot Csáki Helga Katalin és Pölöskei Barbara pszichológusok vezetik. Várják a 6-tól 9, illetve a 10-től 13 éves korosztály jelentkezését. Aztán még egy ajánlat, az idei tanévben önismereti csoportot is indítanak serdülők számára a pedagógiai szakszolgálat Tököly Imre utca 29-es számú épületében, hetente keddenként 14-től 15:30-ig. A csoportot Csáki Helga Katalin és Pölöskei Barbara pszichológusok vezetik, várják a 13-tól 15, illetve a 16-tól 18 éves korosztály jelentkezését. Indul egy ügyes iskolás leszek csoport is. Minden szülő szeretné, hogy gyermeke magabiztosan, felkészülten és örömmel kezdje meg az első osztályt. Ebben szeretnének segítséget nyújtani a komplex iskola előkészítő foglalkozásaikkal nagycsoportosoknak. A kis létszámú 3-4 fős csoportokban játékos élményközpontú fejlesztő feladatokon keresztül támogatják az iskola kezdéshez szükséges készségek fejlesztését, hogy az iskolába lépés minél könnyebb és sikeresebb legyen. Indul egy dinamikus szenzoros integrációs terápia ugyancsak ősztől az intézményben. A foglalkozások állapotfelmérést követően egyéni vagy kis csoportos formában valósulnak meg a bölcsődés óvodáskorú gyermekek körében. A foglalkozások 45 percesek és heti rendszerességűek, és indul mesezene foglalkozás is az intézményben, amely minden olyan készség-képesség fejlesztésére irányul, ami az iskola kezdést megkönnyíti. Olyan élménypedagógiai módszer, mely hídat épít a gyermek és a hang közé mesével, zörejjel, zenével. A mesezene terápia élménypedagógiai módszer. A mesék és a hozzájuk kapcsolódó különböző feladatok során kiépülnek, megerősödnek azok az agyi folyamatok, amelyek az olvasás-írás elsajátításához nélkülözhetetlenek. A közös játékélmény hatékony felkészülést biztosít az olvasás tanuláshoz. És a felsorolások után akkor épp erről a mesezene terápiáról szóló pozitív szülői visszajelzést idézem zárásul. Természetesen név nélkül idézem a pedagógiai szakszolgálat közösségi oldalán közzétett szülői visszajelzést, amely így szól. Már rég írni szerettem volna, de valahogy mindig elmaradt, most pedig megláttam az induló mesezene terápia felhívást. Nos, ugye kisfiunk járt hozzátok nagycsoportosként, majd azt tapasztaltam, hogy az iskolában könnyedén vette az olvasás tanulást. Kb. Fél évkor már ő olvasta nekem az esti mesét élvezhető kategóriában. Bonyolultabb, általában nem ismert szavakat is ki tud olvasni, nem költi őket. Tavasszal pedig azt mondta neki a tanítónénie, hogy úgy olvas, mint egy negyedikes. Én egészen addig azt hittem, hogy a nagy többség így olvas. Aztán a nyílt napon rájöttem, hogy nem jól gondoltam. A felsorolás után még egy fontos információ, érdeklődni a foglalkozásokra, terápiákra a 0620-337-6665-ös telefonszámon, illetve a kormány.szakszolgálat@gmail.com e-mail címen.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 98-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. Tekely és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
2: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva körmendi együttér alapítvány részére megy az egyik része, a másik a Heinpál kórháznak megy, hiszen az igazgató azt mondja, megtisztelt bennünket azzal, hogy lejött közénk, és itt szolgált, és egy nagyon színvonalas előadást tartott közöttünk, ami nem csak egészség volt, hanem abban volt kortörténet, szociológia, minden, úgy gondolom, hogy így lett teljes ez az alkalom. Úgyhogy egy részét mindenképpen ők kapják, és akkor itt a kolléganők pedig nagy lelkűen felajánlották, hogy akkor a harmad rész az pedig maradjon itt a református gyermekmisszióra.
1: Pesovár Ernő születésének 100. évfordulója alkalmából ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Tánc Együttes és a Béri Balog Ádám Tánc Együttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a Körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek. Tekely és búcsúi bál is várja a közönséget, halogyom. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A halogy és a csákánydoroszló teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruitben Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnál szüretelhető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, Már most megkezdték az előkészítő munkálatokat.
0: Sporthírek.
1: Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MASZT 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-ével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanépkezdés miatt. Szeptemberben is Görmend környékén maradt egy fehér gólya. Minden rendőr kap egy szabad napot születésnapja után. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanépkezdés miatt. A tanévkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Görmend környékén maradt egy fehér gólya, Pogács Monika információi következnek.
2: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Görmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Görmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
1: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Görmendi Kastély mozi pénteken, közölte a Görmendi Kulturális Központ. A Kastély mozi záró vetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler Szombathely üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskolakezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, tolltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta a rendőrség vezetése, ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított, a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be.
0: Sporthírek.
1: Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
4: A zene az marha jó.
3: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
5: Hölgyek, urak, Fülpiszka klasszik, na ez nem egy új műfaj, csak egy ilyen kis kitekintés vagy visszaemlékezés. Olyan zenéket hallgatunk ma közel egy órában, amit nagyon szeretünk és már régen szóltak. Itt lesz például a Heaven Street 7 három remeke, például ez is. Ez a

0: Jön a kutya vacsorája. Ez a mese nem végződhet rosszul. Ez a mese nem végződhet jó. És Anton Vezúv is beköszön. I'm a flame, I'm a
1: Fülpiszka. Rádió műsor a tisztán hallásért.
0: Elsőként már a Vatfruttig szól a Fülpiszkában, ez a Rio, aztán jön a Válaszok nélkül, és itt lesz a Goa is. Én Lőrinc Attila vagyok, és nagyon jó szórakozást kívánok!
2: Már fenn a gépen izgulok, tablettáktól leszek nyugodt. Az agyam pompul, semmi vész, itt nem csak én leszek majd kész. Hisz ez egy fontos pillanat, a lelkesedés átragad, úgy érzem mindenem

is minden.

0: Tűzdiszka. A tiszta hallás mindenkinek jár.
1: Heaven Street 7-nel folytattuk, ahogy ígértem. Ez a szerelem, márhogy ez a dalcíme, aztán szól a Szia, és itt lesz a 974 is.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Lőrinc Johannes Hára vagyok. Már ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka rádió műsor.
2: A kutya vacsorája már a fülpiszkában. Ez a még egy tánc, aztán érkezik a lány, akit csak egyszer látsz, és itt lesz még az ez a mese is.

tessék, most ő mondja meg, hogy milyen. Legyen a táj, a száj, a fáj, az esték, ez ilyen. Csikerdőben fellejárkálsz, kívül belül üres a ké. Simán kibír a mondott szűrre, de valaki belül tovább tép. Most olyan vagy, mint egy kedves idegen, aki nem beszéli a nyelvet. De majd kitol egy vicc a bőrödön túlra, és megint egy napot elvett. Aztán azt mondod, hogy dühös vagy, pedig csak kétségbe vagy esve. Valamivel, ami körülöl el, egy álom beeshetne.

kerinti puhaköpenyét. Ácsolunk egy másik tornyot, de soha nem érjük el a tetejét. A végtelen szélére kacsingatunk, már nem látjuk az elejét. Vágtatunk, vágtatunk, az űrben szállva a hold már szórja a delejét. Kilőjük magunkat megint az űrbe, és nem érezzük az erejét. Laza mosolyjal az úrmarkából fal.

metrón, a parkban, a parton melletted ellobog, tekereg, mosolyog, szembe jön, megigéz. Mondanád, ő megérteni, tudod a lány, akit csak egyszer látsz.

ajtó kockákra hullik a tér, felé táncol egy buliban vagy úton hazafelé. Összenéztek, működik, mondanád, ő megérteni, tudod a lány.

0: Kati a Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Erik Sumót ígértem, most értünk el ide. Ez a You Still Got a Hold Over Me, aztán a Secret, és itt lesz a Running to the Wide is.

0: 168 óra múlva újra megviszkáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, mára ennyi, találkozunk egy hét múlva újra, akkor is jó magyar zenékkel érkezem majd. Én Lőrinc Attila vagyok. Búcsúzom, ez az Anton Vezúv és az I'm a Moose című felvétel. Viszontallásra!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal, emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Hozzátette, a dohánytermékekből befolyó növekvő adóbevételek egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerülnek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: láthatlak téged.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a találkozónak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze, tájékoztatott Kamondi Péter református lelkész, aki azt is sorolta, a szervezők kiket segítenek az adományból.
3: Több mint 1 millió forint adomány érkezett erre az eseményre, aminek nagyon-nagyon jó helye van és lesz majd. Ugye ennek egy részét EpiPen injekciókra költöttük, és ezek már átadásra kerültek a különböző iskoláknak. Illetve a többi, tehát a fennmaradó összeg, az pedig el lesz osztva Körmendi Együttér, a

0: ünnepi folklórgálát rendeznek szombaton, Szombathelyen, közölték a szervezők. A Pesovár 100 elnevezésű esten a magyar néptánc hagyomány több tájegységének kultúrája jelenik meg. Bakonyi, somogyi és nagyecsedi táncok mellett a Rába közös őrség és a vasi falvak hagyományai is helyet kapnak a műsorban. Az előadásban Bartók Béla zenéjére készült koreográfia is szerepel. A gálán közreműködik mások mellett a Magyar Állami Népi Együttes, az Ungareszka Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Táncegyüttes is az Agora Művelődési és Sportházban. Ingyenes érettségire épülő logisztikai technikus képzést kínál a Körmendi Rázsó Imre Technikum, amelyre még várják a jelentkezőket. Az intézmény tájékoztatása szerint a képzés másfél év alatt piacképes és keresett szakma megszerzését teszi lehetővé. Az oktatást rugalmas szemlélet, korszerű tananyagok és a gyakorlati tudás megszerzését segítő eszközök támogatják. A képzésre érettségiben rendelkezők jelentkezhetnek. Fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől Vasban a tanévkezdés miatt. A tanévkezdéssel megnövekedő forgalom miatt fokozott figyelemre, türelemre és lassabb közlekedésre kéri a járművezetőket a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az iskolák környékén reggel és délután torlódásokra, valamint több gyalogosra és kerékpárosra kell számítani. A rendőrség különösen a gyerekek kiszámíthatatlan mozgására, a sebességhatárok betartására és a gyalogos átkelőhelyek fokozott megközelítésére hívja fel a figyelmet. A szülőknek azt javasolják, hogy járják végig gyerekeikkel az iskolába vezető biztonságos útvonalat, és beszéljék át a közlekedési szabályokat. Szeptemberben is Körmend környékén maradt egy fehér gólya, Pogács Monika információi következnek.
1: Miközben a fehér gólyák többsége már megkezdte őszi vonulását, egy gyűrűzött példány még szeptember első napjaiban is Körmend környékén tartózkodik. A madarat Bedős Gyula örökítette meg, aki a fotókat közösségi oldalán is közzétette. A fehér gólyák őszi vonulása rendszerint már augusztusban megkezdődik, a madarak azonban nem egyszerre indulnak útnak. A fiatal példányok általában korábban kelnek útra, míg a felnőtt madarak később követik őket. A vonulás időpontját az időjárás, a táplálék elérhetősége és a költési időszak hossza is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ezért nem szokatlan, ha egyes gólyák szeptember elején még Magyarországon tartózkodnak. A Körmendnél megfigyelt gyűrűzött példány így még várhat a dél felé vezető útra, de az is elképzelhető, hogy a számára kedvező körülmények miatt nem indult el egyelőre. A fehér gólyák jellemzően Afrikában töltik a telet és tavasszal térnek vissza az európai költőhelyekre.
0: Utolsó alkalommal várja idén a szabadtéri mozivetítésre a közönséget a Körmendi Kastély mozi pénteken, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A Kastély mozi záró vetítésén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar filmet láthatják az érdeklődők. Vasi fejlesztés segíti az elektromos motorok mágneseinek újrahasznosítását. A Schaeffler Szombathelyi üzemében magyar és német szakemberek olyan technológiát fejlesztettek, amellyel a hibás elektromos motoralkat részekből visszanyerhetők és új rotorokban újra felhasználhatók a ritka földfém mágnesek. A minimális beruházást igénylő eljárás csökkenti a selejtet, a hulladékot és a szállításból eredő széndioxid kibocsátást, miközben jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. A technológia más állandó mágneses elektromos motorgyártó telephelyeken is alkalmazható lehet. Tekely és búcsúi bál is várja a közönséget Halugyon. Sporttal és zenés mulatsággal is várják az érdeklődőket szombaton. A Halugy és a Csákánydoroszló teke csapata mérkőzik meg egymással egy felkészülési találkozón. A sportprogram jó alkalmat kínál arra, hogy a két együttes a versenyszezon előtt pályára lépjen, miközben a helyi szurkolók testközelből követhetik a mérkőzés alakulását. A nap azonban nem ér véget a sportpályán, este búcsúi bál várja a helyieket és a környékről érkező vendégeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A Fruitweb csak 130-140 ezer tonnás szüret

termeltethető terméssel számol, ez a mennyiség 2025-ben 170 ezer tonna volt. Tágítják a vagyonelkobzás lehetőségét. A kormány tágítja a vagyonelkobzás lehetőségét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter kiemelte, a jövőben attól is lefoglalhatnak majd vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a vagyon feltehetően abból származott, írta a kormány főbejegyzésében. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az egyszülős központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MT-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 elsőosztályos kisdiák kapja, akiknek az iskola kezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet. Iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághatnak neki az első tanévüknek, írták. Minden rendőr kap egy szabad napot a születésnapja után, szeptember 1-től. Jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőr Főkapitányság szóvivője a rendőrség Facebook oldalán. Mint mondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit nap mint nap végeznek. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik, mondta Gál Kristóf. A NATO tovább erősíti elrettentő képességét, hogy megvédje minden szövetségesét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a Lipcsében és a szövetség más részeiben tapasztalt rosszindulatú akciókat is, nyilatkozta Mark Rutte. A NATO főtitkár ezt a német hatóságok által Oroszországnak tulajdonított a lipcsei repülőtéren robbanószerrel felszerelt drónnal elkövetni tervezett, de meghiúsult támadást követően jelentette be. Már a karácsonyra készülnek az észak-spanyolországi Vigóban, ahol a héten megkezdték az ünnepi díszkivilágítás kihelyezését. Miközben a dél-európai ország az idei nyár negyedik hőhullámát éli át, a galíciai város vezetése bejelentette, a korábbi éveket túlszárnyalva, idén 500 utcán több mint 12 millió LED égőt helyez ki, több ezer fát díszít fel és 1500 világítóbolt ívet állít fel. Annak érdekében, hogy a nagyszabású tervekkel időben a fények novemberi felkapcsolására elkészüljenek, már most megkezdték az előkészítő munkálatokat. Szerdán rendezik meg a Magyar Atlétikai Szövetség rendkívüli tisztújítók közgyűlését, amelyen Tajti Márton Anita és Kovács Zoltán küzd meg az elnöki pozícióért. A MASZT 2009-től idén júliusig Gyulai Miklós irányította, aki június 23-án jelentette be, hogy szeptember 1-ével távozik posztjáról, miután a május végén megtartott közgyűlés titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadta el. Vögyi Péter szövetségi kapitány kihirdette a női válogatott 12 fős keretét a pénteken kezdődő berlini női kosárlabda világbajnokságra. A péntektől jövő vasárnapig tartó VB-t a Berlin arénában és a Max Schmeling csarnokban rendezik. A magyarok pénteken Franciaország ellen kezdik meg szereplésüket.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a Paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, melyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Bejelentette azt is, 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot, amelyet a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére használnak fel. Visszakapja szakmai függetlenségét a kulturális diplomácia, és megszűnnek a politikai döntések, jelentette ki a kulturális diplomáciai értekezleten a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, céljuk, hogy megmutassák hazánkat a világnak, és bekapcsolják a kulturális vérkeringésbe. Hozzátette, ennek kidolgozásában a kultúráért felelős minisztérium és a külügyi tárca egymást kiegészítve tud a legmagasabb szintre jutni. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő, étrendkiegészítőket kínáló megtévesztő weboldalakra figyelmeztet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A felületek ismert egészségügyi intézmények arculatát és szakemberek hamis ajánlásait felhasználva igyekeznek bizalmat ébreszteni a vásárlókban. A hatóság hangsúlyozza, hogy az étrendkiegészítők nem minősülnek gyógyszernek, ezért online rendelés előtt mindig ellenőrizni kell az eladó hivatalos adatait, és célszerű kerülni a csodás gyógyulást ígérő szereket.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Fönland és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Daganatos betegséggel küzdő gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak azt folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a szerdai kormánydöntés kapcsán emlékeztetett arra, hogy a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segítik. Megszüntetheti a kormány a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy döntés született a hatóság koncessziókkal kapcsolatos feladat és hatásköreinek megszüntetéséről. A szervezethez tartozik egyebek között a szerencsejáték, a trafik és a bányafelügyelet is. A kormányfő a tájékoztatón azt mondta, az intézmény nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálta. Magyar Péter azt is elmondta, hogy radikális átalakítást hajtanak végre a kaszinó és dohány koncesszión. Hozzátette, a dohánytermékekből befolyó növekvő adóbevételek egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerülnek. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-éig látogatható.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14-19, napközben 28-33 fok között alakul. Többnyire napos, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.